0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 1500 ember érintett az aszbeszt szennyezésben, átalakul a szakképzés, jövő hétre csúszik a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet, ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a dápot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás, délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hát az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth-Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja Duna Online. Hosszas mérlegelés és nehéz döntés után a szervezők hivatalosan is bejelentették, hogy az idei évre tervezett Ambrózia Fiesta elmarad. A hírt a rajongók nagy csalódottsággal fogadták, hiszen a rendezvény az elmúlt években a térség egyik legszínesebb és leginkább várt kulturális eseményévé nőtte ki magát. A döntés hátterében elsősorban a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezet, valamint a szervezéshez rendelkezésre álló korlátozott anyagi és emberi erőforrások állnak. A szervezőcsapat közleményében hangsúlyozta, nem szerettek volna kompromisszumot kötni a minőség rovására, így a rendezvény törlése bizonyult az egyetlen felelősség teljes lépésnek. Az Ambrózia Fesztivál megújulva tervek szerint 2027-ben tér majd vissza a nagy közönség elé, írja Feol. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi érték restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig. Minden jegytípusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Újabb fordulat történt a dunaújvárosi rablás ügyében. A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy nyitva hagyott autóból lopott, majd a zsákmány megtartása érdekében erőszakot alkalmazott a tulajdonossal szemben. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított büntetett előéletű korábban többször is elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt, hajléktalan életmódot folytat, nincs munkahelye, és rendszeres jövedelemmel sem rendelkezik. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Kedden kora este megkelt élettel a székesfehérvári városháztér, ahol a járókelők közül is sokan megálltak a vidám közösségi program láttán. A szenior örömtánc nem csak látványos bemutatót, hanem közös mozgást és jókedvű kikapcsolódást is hozott a belvárosba. A Kapcsolj ki, a belváros bekapcsol nyári programsorozat részeként megrendezett esemény ismét bemutatta, hogy a közös mozgás kortól függetlenül összehozza az embereket. az Erzsú Senior Örömtánc csoport vidám zenére összehangolt koreográfiával lépett fel, miközben a téren sétálók és a programra érkezők folyamatosan megálltak, hogy figyelemmel kísérjék a bemutatót, számol be róla a FEOL. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmenti árusoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejérvár megyéből is július 31-e éjfélig várják. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Fejérvár megyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegszik. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett itt Fejér vármegyében is a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól, a tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NÉBIH-nek kell jelezni. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető, így nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból az ügyfelek egyetlen koppintással megnyithatják a saját mobilbanki alkalmazásukat, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, ezután csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Híreink végén a várható időjárásról, záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, végre péntek van, július 17-e, sok boldogságot az elekeknek, az Endréknek és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, a Counting Crows zenél már is, és itt lesz még nem sokára Jerry Halliwell, illetve George Michael is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 17-én az Emoji világnapon. Az első modern emojikat a 90-es évek végén fejlesztették ki Japánban. Maga a szó a japán e, mint kép, és moji, mint karakter szavak összevonásából származik. Az apró piktogramok már a digitális kommunikáció szerves részévé váltak. Gyorsan keresek egy emojit az Amazing dalcímre, amely George Michael-é. Ezzel megy tovább a péntek reggel.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma lesz a héten a legmelegebb, 31-37 fok közé melegszik a levegő. A délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront miatt már kialakulhatnak záporok, zivatarok is újból. Részletek a hírekben, fél hét után el is a kézdalát indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Rekordáron több mint 50 millió dollárért, átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket.

0: Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth-Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi értéke restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat, mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható. Az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig, minden jegytípusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett itt Fejér vármegyében is a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkapocák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NÉBIH-nek kell jelezni. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Forró péntek előtt állunk, 31-37 fok közé melegszik a levegő. Sokat süt a nap, de aztán a délután második felében nyugatról jön egy hidegfront, záporokat, zivatarokat hozva. A hétvégén is marad a meleg, változékony idő, és maradnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. A Coldplay-en a sor, Adventure of a Lifetime a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jöjjenek a legfrissebb információk. Július 17-e péntek, az Elekeket és az Endréket a legfrissebb hírek alatt is föl lehet köszönteni egy üzenettel, én azt, ha jön, be fogom olvasni. És készülök olyan klasszikusokkal, mint a Delasz oldala. Hey, és hozom a New Level Empire-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, ide várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth-Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Hosszas mérlegelés és nehéz döntés után a szervezők hivatalosan is bejelentették, hogy az idei évre tervezett Ambrózia Fiesta elmarad. A hírt a rajongók nagy csalódottsággal fogadták, hiszen a rendezvény az elmúlt években a térség egyik legszínesebb és leginkább várt kulturális eseményévé nőtte ki magát. A döntés hátterében elsősorban a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezet, valamint a szervezéshez rendelkezésre álló korlátozott anyagi és emberi erőforrások állnak. A szervezőcsapat közleményében hangsúlyozta, nem szerettek volna kompromisszumot kötni a minőség rovására, így a rendezvény törlése bizonyult az egyetlen felelősségteljes lépésnek. Az Ambrózia Fesztivál megújulva tervek szerint 2027-ben tér majd vissza a nagy közönség elé, írja Feol. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi érték restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét utolsó munkanapján. Jó készülődést, jó utat annak, aki már elindult, és hát jó pihenést kívánok a szabadságolóknak. 2 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában a Toto klasszikusát, az Afrikát is meghallgatjuk majd Carl Wolftól. Jön Kenny Dope és a The Bucketheads a Bombal, de csak a Deep Dish után Flashdance, a Besten. Jó reggelt!
0: Best

fedezte fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 17-én, azon a napon, amelyen 1954-ben megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai Kalifornia államban. Disneyland után pedig irány Afrika, még több érdekesség a mai napról kicsit később. A Totó dalát most Carl Wolf tolmácsolásában halljuk, itt a Besten. Jó reggelt!

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék a héten. Ma lesz a legmelegebb, 31-37 fok között a maximum, este hideg front jön nyugat felől zivatarokkal. Részletek a hírekben, aztán Michael Jackson és a Remember the Time hozzá el újból a 90-es és 2000-es éveket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozásokon várják őket. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 tároskézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát.
3: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Ideiglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újra nyitásáig, minden egy típusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Újabb fordulat történt a dunaújvárosi rablás ügyében. A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy nyitva hagyott autóból lopott, majd a zsákmány megtartása érdekében erőszakot alkalmazott a tulajdonossal szemben. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított büntetett előilletű korábban többször is elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt, hajléktalan életmódot folytat, nincs munkahelye, és rendszeres jövedelemmel sem rendelkezik. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 17-én pénteken. Endre Elek napja van, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 106 évvel ezelőtt ezen a napon született Nils Bohlin, svéd mérnök, az autók hárompontos biztonsági övének kifejlesztője. 1935-ben ezen a napon született Donald Sutherland, kanadai színészóriás, a Piszkos 12, a MES, a Kelly hősei, vagy az Éhezők viadala filmek sztárja. 1947-ben a mai napon született Camilla, brit királyné, Károly király felesége. ...1952-ben ezen a napon született David Hasselhoff, amerikai színész, rendező, énekes, a Knight Rider és a Baywatch című sorozatok legendás főszereplője. És 1971. július 17 megszületett Jarrett Cords, az amerikai PM Down duó egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek még egyszer. 0620 55 55 155 a számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Korábban baleset történt az M31-esen az M3-as felé vezető oldalon. Egy autószállító tréler felborult és egy teherautóval ütközött. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a legfrissebb hírek alatt is. 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra. A hírek után folytatjuk többek között a Backstreet Boys-al. És Rúzsa Magdival is. Tartunk tehát egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Újabb fordulat történt a dunaújvárosi rablás ügyében. A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy nyitva hagyott autóból lopott, majd a zsákmány megtartása érdekében erőszakot alkalmazott a tulajdonossal szemben. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított büntetett előéletű korábban többször is elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt, hajléktalan életmódot folytat, nincs munkahelye, és rendszeres jövedelemmel sem rendelkezik. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi érték restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank, a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Híreink végén a várható időjárástól. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli szél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élünkön egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól, Like a Prayer. Egyébként Madonna új rekordot állított fel, még senki nem jutott el odáig, hogy a 10. nagylemeze is listavezető pozícióban nyisson. 4 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Július 17, péntek, Endre Elek napja, engem Max Szemleventének hívnak, ez pedig a
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Vasárnap VB döntő, és hát ó, a régi szép idők, amikor kinkeservesen végig kellett várni a játékosoknak az első fél idő végét, ivószünet nélkül. Aztán alig maradt 15 perc, és már kezdődött is a második fél idő. Na hát most jó nagyokat lehet pihenni a VB döntőben is, sőt, csak ott lehet igazán nagyokat pihenni, mert hogy a fél idei show miatt a 15 perces szünet akár fél órásra is nyúlhat, a színpadon pedig Madonna, Shakira, a BTS és talán még a Coldplay is feltűnik. A menetrend pedig július 18 szombat este 11 óra Franciaország-Anglia bronzmeccs, és július 19 vasárnap este 9 Spanyolország-Argentina döntő. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, várom a közlekedési infót. Ez pedig már a Basti is lágere, a Pompei itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A meteorológia tegnap még ma estére prognosztizálta az érkező hidegfrontot záporokkal, zivatarokkal. Ez most úgy néz ki, éjszakára csúszik, de hogy pontosan mire számíthatunk és milyen időnk lesz hétvégén, kiderül mindjárt. Jönnek a legfrissebb hírek, 8:30 után pedig ott folytatjuk, ahol az imént abba hagytuk a Backstreet Boys-zal, csak a tengeren innen. Take That, Relight My Fire, mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozásokon várják őket. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és jármű alkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt, a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth-Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Ideiglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat, mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig, minden ilyen típusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Újabb fordulat történt a dunaújvárosi rablás ügyében. A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy nyitva hagyott autóból lopott, majd a zsákmány megtartása érdekében erőszakot alkalmazott a tulajdonossal szemben. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított büntetett előéletű korábban többször is elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt, hajléktalan életmódot folytat, nincs munkahelye, és rendszeres jövedelemmel sem rendelkezik. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a film a legjobb zenék. Melegünk lesz ma, jóval 30 fok fölött a maximum, 30-37 fok között alakul a hőmérséklet országszerte, és jön a hidegfront. Késő délután, kora este, nyugat felől záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb széllökésekkel. Mindez holnapra átvonul felettünk, és folytatódik a változékony, meleg nyári idő, és folytatódik az óra egy újabb 90-es évekbeli slágerrel. Jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do.
1: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth-Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Üreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi érték restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újra nyitásáig. Minden jegytípusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank, a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután is, este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, július 17-ét mutat a naptár. A mai péntek az Endrék és az Elekek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Ebben az órában olyan kedvencekkel készültem, mint a No Doubt féle It's My Life, vagy a Red Hot Chili óriási slágere az Under the Bridge. De érkezik nem sokára Mark Morrison, mindjárt Taylor Swift, az órát pedig a Planet Funk indítja. Chase the Sun, 5 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Nyár van és péntek, és ez egyet jelent azzal, hogy délutántól erős lesz a forgalom újból az M7-esen a Balaton felé, de ha már most is dugó van valahol, vagy nagy isten baleset, várom az infót 0620 55 55 155, ami biztos, hogy jelenleg is óriási a dugó az M1-esen Budapest felé Tatabánya előtt. Jó utat, kitartást! Ez már Mark Morrison dala, a Return of the Maccabeston.

Best FM, a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers óriási slágere szólt az Under the Bridge. Híd alatt, híd alatt, na de az egy másik dal. Szóval a híd alatt hűvös van, és árnyék. Ez jól jöhet ma, mert hogy 30-37 fok közé melegszik a levegő. Kánikula lesz, ugyanakkor estétől hideg front jön nyugat felől, záporokkal, zivatarokkal, erős széllel. A folytatásban pedig egy újabb kedvenc a 90-es és 2000-es évekből, a No Doubt-tól It's My Life, hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.

Ezt a FM a legjobb zenék, jön a Balaton dala az őt átúszni készülőkhöz. Itt nélküled, here without you, mert hogy a hétvégére tervezett Balaton átúszás elmarad, de hogy pontosan mikor lesz megtartva, az még nem ismert.

0: Last FM. Last FM. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha múltat nem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha volt már nyaralás, vagy még nem, akkor is utazunk együtt, 10 után, méghozzá világ körül, a Daft Punkkal. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, jön majd a Compact Disco is. Ez lesz a Te meg én, na és a legjobb zenék 10 után is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Teljesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Ulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt, a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Rekordáron több mint 50 millió dollárért, átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licit harc új rekordot döntött. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth-Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi érték restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig. Minden jegytípusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Fejérvár megyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegszik. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM-ben a legjobb zenék, a franciák, az angolok, a spanyolok és az argentinok a fókuszban a következő két napban. Holnap bronz meccs, a VB-n este 11-től Franciaország, Anglia, vasárnap pedig a döntő este 9-től Spanyolország, Argentina, de azt hiszem, hogy ezt a négy országot leszámítva, akik a legjobb négy közé jutottak is, a világon mindenhol nagy figyelmet kap a következő két napban a foci. Nálunk pedig az ezredforduló legjobb dalai a fókuszban, most is Daft Punk, Around the World a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Elmarad a hétvégi Balaton átúszás a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján. A szervező, a Budapest Sportiroda, a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszás a mostani hétvégén nem kerül megrendezésre. Holnap ugyanis egy hidegfront miatt élénk időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható, vasárnap egy újabb közeledő hidegfront előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt újabb erős hullámzás várható. Az esemény tervezett új időpontja július 25 szombat, tehát a következő hétvége. Az új időpont véglegesítése július 23-án csütörtökön esedékes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezői.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Kezdünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 30-37 fok közötti kánikulára kell ma készülni, úgyhogy nem csak a CNC Music Factory miatt fogunk izzadni. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Gonna Make You Sweat, és itt lesz Dr. Béres Király Viktorral.
2: Nálam, hogy nálad, tudod egyszerre, hisz játék az egész.
3: Mindent a szemnek, mindent a kéznek, látom rajtad én, de csak tagadom.
1: Hívható SMS Viber 0620 5555 155 rögtön 11 óra. A friss hírek vannak soron, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Fokozott óvatosság a kánikula miatt. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Fokozott óvatosságra kéri a rendőrség az autósokat a nyári hőség és a hirtelen érkező zivatarok miatt. A változékony időjárás és a megnövekedett nyári forgalom nagyobb figyelmet igényel a közlekedőktől. A Fejér vármegyei rendőrség közlekedésbiztonsági összesítése szerint a 28. héten 478 gyorshajtót mértek be a vármegyében, emellett 32 esetben az előzés és az elsőbségadás szabályainak megszegése miatt intézkedtek, 79-en nem használták a biztonsági övet. 15 járművezetőnél pedig pozitív értéket jelzett az alkoholszonda. A rendőrség hangsúlyozza, a szabályok betartásával a legtöbb baleset megelőzhető. A legfontosabb cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja a Duna Online. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth-Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig. Minden jegy típusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Holnap nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat zápolt zivatart, majd a napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk.
6: A közlekedésbiztonságról indult társadalmi párbeszéd. Top 50-es magyar bűnözőt fogtak Szlovákiában, földrengés volt Új-Zélandon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul, nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hívszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebességellenőrzés és az e-rollerek. Több civil áldozata is van az éjszakai orosz támadásoknak Ukrajnában. Odesszát és Herszont érték légicsapások. Legkevesebb hárman életüket vesztették, és több mint tízen megsebesültek. Civil infrastrukturális létesítményeket, óvodát, vallási épületeket és lakóházakat ért találat. A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, aki Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában, a kiadatásáról már intézkednek. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír, ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfronthoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Igazán változatos a népsor és a stílusok sokassága is, hiszen ebben az órában jön majd az LMC, a Take Me to the Clouds Above-val, ugye egy U2 és egy Whitney Houston mashupja, Desiree és a You Gotta Be, itt lesz Rihanna az SOS-szel, Beyoncé a Bahamán, elsőként pedig a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes, 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Leventa vagyok.
7: Best FM.

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. 6 DJ jut hét napra, így pénteken is lennie kell valakinek adásban, és a lemezjátszók mögött 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben. A házigazda állandó 6 és 7 között White Boy hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben, méghozzá abban a stílusban, amely az adott naphoz köthető. Hétfőn Classic House, kedden Funky, szerdán Pop, csütörtökön Dance, szombaton R&B, vasárnap Chill Out Lounge, és ma a szombati rezidens Slim duplázik, úgyhogy R&B szól majd a hétvége felvezetéseként itt a Besten. You gotta be, ez pedig Desiree dala.
2: Best FM, a legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha nyár és péntek, akkor az M7-esen a Balaton felé számítani lehet megnövekedett forgalomra. Most pont nem ez a helyzet, mert hogy a Budapest felé vezető oldalon hajtott árokba egy kamion Martonvásárnál, de feltehetőleg a másik oldalon a Balaton irányába a nézelődők miatt több kilométeres a dugó, és lassú a haladás a főváros felé is. Ugyanez a helyzet az M1-esen Tata és Tatabánya között, illetve az M5-ösön Budapest felé, ahol burkolati jeleket festenek Dabas Albert a térségében. Az egysávra szűkülő pályaszakaszon ott is 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön a hírek után Avril Lavigne dalával Complicated, a Play gombot viszont már Majoros Rita fogja megnyomni. Nagyon jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Fokozott óvatosságra kéri a rendőrség az autósokat a nyári hőség és a hirtelen érkező zivatarok miatt. A változékony időjárás és a megnövekedett nyári forgalom nagyobb figyelmet igényel a közlekedőktől. A Fehérvár megyei rendőrség közlekedésbiztonsági összesítése szerint a 28. héten 478 gyors hajtót mértek be a vármegyében, emellett 32 esetben az előzés és az elsőbségadás szabályainak megszegése miatt intézkedtek, 79-en nem használták a biztonsági övet, 15 járművezetőnél pedig pozitív értéket jelzett az alkoholszonda. A rendőrség hangsúlyozza, a szabályok betartásával a legtöbb baleset megelőzhető, a legfontosabb cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja a Duna Online. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi értéke restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig. Minden jegytípusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejérvár megyéből is július 31-e éjfélig várják. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Heves zivatarok és kánikula miatt van figyelmeztetés. Drónokkal is fellép a máva vonatra mászók ellen. Csaló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegye területére, ahol a villámlások mellett a jégeső is kockázatot jelent, illetve a viharos szél. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás. Az ország többi megyéjében szintén zivatarok, felhőszakadás és a meleg miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladiplató városrészben a legsúlyosabb, itt ugyanis nagy területen van jelen az aszbeszt. A kormány ezért mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte a szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Drónokkal is figyeli a MÁV vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
4: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ez azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
3: Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét közlekedési bírságról szóló adathalász SMS-ekkel próbálkoznak a bűnözők. Az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal azt is jelezték, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néhol jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A péntek délutáni felejthetetlen slágerek most indulnak. Én Majoros Rita vagyok, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez, és csodás hétvégét is kívánok, hiszen délután pénteken szerintem ezt már simán lehet kívánni. Az FLM-mel, George Michael-lel és Charlie-val is azon leszünk, hogy jól érezzék magukat, de most még Avril Lavigne indít.
0: Lesz FM.

Lehet. Best FM a legjobb zenék, csodás pénteket, igazán kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Kinek mi a terve? Jöhetnek akár a hétvégi nyári programok a 0620555155-re, de hamarosan felteszem a napkérdését és hozok közlekedési információkat. Önök pedig, hogyha járnak, kelnek az ország útjain tényleg bárhol, akkor megköszönöm, hogyha önök is írnak, vagy akár fel is hívnak, ha van infójuk. Elég sokan elindulnak, gyanítom, ma is az M7-esen a fővárosból a Balaton felé, úgyhogy az M7-esről is várom az infókat, de természetesen mindenhonnan. Jó utat és balesetmentes közlekedést ma is. Élvezzék a legjobb zenéket a Best FM-en. Charlie érkezik mindjárt, és a mindenki valakié. De előtte még George Michael-lel indulunk. Jön a Freedom. Szép napot!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Bíatorbágy között a terelésben kell autózni. Már a terelés előtt is torlódik a forgalom, ezért már a Komárom és a Tata csomópontok között is torlódásban kell arra szolgatni. Ettől távolabb Óbaroknál és Bicskénél is lassabb haladásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Az átterelt belső sávban még azt írják a hallgatók, hogy lehet autózni folyamatosan, de egyre nagyobb lesz a forgalom a mai délutánon is, úgyhogy tessék mindenkinek ezzel számolnia. Az M1-esen szintén Győr és Lébény között szalagkorlátot javítanak a 133-as kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon, jelen pillanatban is 4 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kelis és a Trick Me. És jön majd Rózsa Magdi is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fokozott óvatosság a kánikula miatt. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Fokozott óvatosságra kéri a rendőrség az autósokat a nyári hőség és a hirtelen érkező zivatarok miatt. A változékony időjárás és a megnövekedett nyári forgalom nagyobb figyelmet igényel a közlekedőktől. A Fejérvár megyei rendőrség közlekedésbiztonsági összesítése szerint a 28. héten 478 gyorshajtót mértek be a vármegyében, emellett 32 esetben az előzés és az elsőbségadás szabályainak megszegése miatt intézkedtek, 79-en nem használták a biztonsági övet. 15 járművezetőnél pedig pozitív értéket jelzett az alkoholszonda. A rendőrség hangsúlyozza, a szabályok betartásával a legtöbb baleset megelőzhető. A legfontosabb cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja a Duna Online. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig. Minden jegytípusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejérvár megyéből is július 31-e éjfélig várják. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Heves zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon. Fokozott közbiztonsági razzia lesz Budapesten, indul a dinnye ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet, Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegyére, ahol a villámlások mellett viharos szél és jégeső is lehet. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás, de országszerte elsőfokú figyelmeztetés van a meleg vagy a zivatarok miatt. 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el a Belügyminisztérium Budapesten. A lakossági jelzésekre reagálva indul a razzia, főképp a belvárosi szórakozóhelyek és rákos rendező környékén. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón jelezte, a közbiztonsági problémák jelentős része nem csak rendészeti jellegű, hanem összefüggésben állnak hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel, pszichiátriai ellátatlansággal vagy más szociális problémákkal, ezért e területek ellátórendszerét is bevonják az akcióba. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől védeni szükséges.
3: A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, akit Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában, a kiadatásáról már intézkednek. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Elmúlt egy óra is, szép délután, kellemes hétvégét kívánok, így pénteken délután mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is izgalmas slágereket hozok. Tényleg hangolok mindenkit a hétvégére. Rúzsa Magdival, a Lighthouse Family-vel, vagy éppen Robbie Williams Rock DJ-jével. Kelly-szel pedig indul az óra és a tánc, már itt is a Trick Me. Csodás napot mindenkinek!
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Itt vagyunk a hétvége küszöbén. Egészen jó kis nyári időnk lesz most ezen a hétvégén, úgyhogy az a kérdésem, milyen egy tökéletes nyári hétvége? Kinek milyen lenne egy igazán tökéletes nyári hétvége? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a tervek. Vagy esetleg valakinek megvolt már az idei tökéletes nyári hétvége, vagy most lesz? Jöhetnek a tervek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe isteni zenéket hozok a folytatásban is, úgyhogy jön egy kis Solvave és az Ami nem öl meg. Most pedig a Lighthouse Family ikonikus dala, ez a High, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Egy sávra szűkül, ugye ezen a pálya szakaszon az út, és hát 3-4 kilométeres a torlódás most is. Az ellenkező oldalon a bámészkodók miatt lassul a forgalom az M7-esen, úgyhogy már az M1-M7-es elválástól telítettek a sávok. Az arra haladók mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak. 06 20 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombon és a Varázsjel. Pár perc múlva délután 2 óra lesz, akkor pedig majd a friss hírek jönnek. Utána Eve-vel megyünk tovább. Nyit majd a Gangsta Lab.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Fokozott óvatosság a kánikula miatt. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Fokozott óvatosságra kéri a rendőrség az autósokat a nyári hőség és a hirtelen érkező zivatarok miatt. A változékony időjárás és a megnövekedett nyári forgalom nagyobb figyelmet igényel a közlekedőktől. A Fehérvár megyei rendőrség közlekedésbiztonsági összesítése szerint a 28. héten 478 gyorshajtót mértek be a vármegyében, emellett 32 esetben az előzés és az elsőbségadás szabályainak megszegése miatt intézkedtek, 79-en nem használták a biztonságjövet. 15 járművezetőnél pedig pozitív értéket jelzett az alkoholszonda. A rendőrség hangsúlyozza, a szabályok betartásával a legtöbb baleset megelőzhető. A legfontosabb cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja a Duna Online. Ideiglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újra nyitásáig. Minden jegy típusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Újabb fordulat történt a dunaújvárosi rablás ügyében. A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy nyitva hagyott autóból lopott, majd a zsákmány megtartása érdekében erőszakot alkalmazott a tulajdonossal szemben. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított büntetett előéletű korábban többször is elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt, hajléktalan életmódot folytat, nincs munkahelye, és rendszeres jövedelemmel sem rendelkezik. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejérvár megyében is. A Magyar Nemzeti Bank, a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Kissé visszaesett a vonatok pontossága júniusban. Körvonalazódik a Szent István program, megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Ez az adat májushoz képest 2, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig 2,5%-kal alacsonyabb. A visszaesést azzal magyarázzák, hogy a vonatok a hónap utolsó harmadában már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak. Jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő IC interrégió és nemzetközi vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak késés miatt. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását fogja segíteni a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak. A megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki 5 napja tűnt el. A 34 éves tatai férfi Balaton Lelléről Balatonszepedre vezett át, a visszaúton veszett nyoma másodfokú viharjelzés idején. Napok óta zajlott a keresése. A rendőrség közölte, hogy a légirendészet helikopteréről vették észre a testét szerda délután. Sajtóinformációk szerint ott találták meg a családapát, ahol a tragédia után a kajakját is. A haláleset körülményeit általános eljárásban vizsgálja a hatóság. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír, ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfront hoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néhol jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hangulat és felejthetetlen slágerek. 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Tartsanak velem ebben az órában is, és a legjobb zenékkel. Mindjárt jön a Spin Doctors és a Two Princes, de itt lesz a Pussycat Dolls, a Buttons-szal, a Hooligans pedig a Vér nem válik vízzé dalukkal. Az órát Gwen Stefani és Alicia Keys nyitja. Gangsta Lovin'!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A nap kérdése az, hogy kinek mi jelen egy tökéletes nyári hétvége, és csak úgy záporoznak az üzenetek, úgyhogy nézzünk párat. Anita azt írja, nekem a tökéletes nyári hétvége egy vízparton kezdődik, reggeli kávé a stégen, napközben strand, este pedig egy jó kis grillezés a barátokkal, ennél nem is kell több. Mennyire jól hangzik. Írta Gábor, hogy semmi program, későn kell és bográcsozás a családdal, aztán egy nagy délutáni sziesta a függőágyban, azt hiszem tökéletes lenne. Hát legyen ilyen a mostani hétvégéd is. 0-20-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide jöhetnek már is az üzenetek. Mellé pedig isteni zenék. Én ígértem a folytatásban is a legjobbakat. Jön 97 egyik legkülönlegesebb rap slágere Coolio-tól, aki ezúttal nem egy kemény utcai történetet helyez középpontba, és nem egy igazi kemény gangster rappet hallhatunk, hanem egy sokkal érzelmesebb, reményteljesebb dalt azoknak, akik éppen nehezebb időszakon mennek keresztül. See you when you get there. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat ma délután is az úton lévőknek, és figyelem az M7-es autópályán, mert Budapest felé, tehát a főváros felé, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél, így egy sávra szűkül ez a pályaszakasz, és torlódásra kell készülni. Az ellenkező oldalon pedig, hát a bámészkodók miatt lassul le a forgalom, már az M1-M7 elválástól telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-as főúton Öskü közelében egy autó szalagkorlátnak hajtotta, a 36-os kilométernél a Székesfehérvár felé tartó külső sáv van zárva, illetve két baleset is történt a 77-es főúton. Veszprémnél az 1-es kilométernél két autó ütközött, Pulánál pedig a 25-ös kilométernél három autó ütközött, mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van közlekedési információja bárhonnan az ország útjairól, nagyon köszönöm, hogyha gondol rám, gondol a többi autózóra is elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth-Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi érték restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig. Minden jegy típusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Holnap nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat zápolt zivatart, majd a napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És itt van már a péntek délután kellős közepe. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat itt a 93.1 Best FM-en. Remélem, velünk vannak jó sokan Dunaújvárosból és a környékünkről. Miénk a pálya egészen 6 óráig megint. A mikrofon mögött Molek Csongor és Britney Spears örök slágerével kezdünk. A címe Toxic.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, legyen lazulós mindenkinek a délutánja így pénteken. A mikrofon mögött Molek Csongor, és július 17-e van már. Mária, Magdolna, Endre, Elek és Bánk napja. Nekik boldog névnapot, aki más miatt ünnepel, például ma van a születésnapja. Isten éltesse sokáig, és estére jó bulit, hogyha betervezték, kedves dunai városi hallgatók. 51 esztendeje, hogy létrejött az első nemzetközi űrállomás. 34 esztendeje megszűnt Csehszlovákia, és létrejött Csehország és Szlovákia. És 72 éve megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai. Híres emberek, akik július 17-én születtek, hosszú a lista. 95 éve látott napvilágot Segesdi György, kétszeres Munkácsy Mihály díjas szobrász. 101 esztendeje született Nagy László, kossuthdíjas költő, műfordító, és 44 éve látott napvilágot Vásári André, férfi szoprán énekes. Aki ünnepel, bármilyen okból dunai városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, most Whitney Houstontól szól a Step by Step. Well, there's a

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok mindenkinek, aki éppen közlekedik itt a környéken, vagy városon belül dunaújvárosi autósok. Az 5203-ason Kispullacháza Izsák összekötő úton a 3-as kilométernél még mindig aktuális lehet az útszűkület, és ez így is lesz egyébként. Az Útinform tájékoztatása szerint még a hónap végéig, július 31-éig. 6207-es Adony-Velence összekötő úton is végeznek útépítési munkákat, az elején az 1-es-3-as kilométernél, itt félfejes lezárás lassítja a haladást. És a Rácsalmási bekötő úton hasonló a helyzet, az 51-123-ason itt is a 0-1-es kilométerről van szó, hogy mikor várható változás, majd július 28-án. Kérem jelezzék, ha akad egyéb útinfójuk. 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Megint hoztam egy olyan korábbi parti felvételt, ami remélhetőleg pozitív, pulis emlékeket idéz a legtöbb hallgatóban. Az előadó Tayo Cruz, a sláger pedig ezúttal a Troublemaker, ez szól.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, ezt fontos hozzátenni, csak hogy tudjuk, hol vagyunk. Így péntek délután dunaújvárosi hallgatók, a mikrofon mögött Molek Csongor, mi két órán keresztül, tudják a rutinosak. És indítja a következő közös felvonásunkat a No Doubt, a Hey Baby című slágerrel, azaz ezzel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek.
6: Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton áttúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat pénteken nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panoráma kocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilaküredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászné állomás között.
5: A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható, általában kevés gomoly és fátyol felhővel, estig csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délután, sőt a legszebbet mindenkinek így péntekre, Dunai Veres és a térség. Itt maradtunk a 93.1 West FM-en, és én még maradok a stúdióban. 2,5 órán keresztül, hatig miénk a pálya, ha mikrofon mögött Molek Csongor. A No Doubt lesz az első előadó ebben az órában, és szól azonnal a Hey Baby című slágerük.
0: 93.1 West FM.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Remélem a legtöbben készülnek már a hétvégére, és tervezik a különféle programokat dunai városi hallgatók. Megnézzük, hogy szabadtéri programokhoz milyen időjárás passzol majd. A mikrofon mögött Molek Csongor. Hát szombatra azt mondják a hozzáértők, hogy északnyugat felől egy hideg front hozhat majd némi csapadékot. Zápor esetleg zivatar formájában, és többfelé élénk lesz majd a nyugati-északnyugati a szélmozgás, főleg csapadék környezetében. Kora reggel 16-23 fokot simán mérünk majd, a csúcsérték pedig délután a hidegfront érkezése ellenére is olyan 28-34 fok körül tetőzik majd. Pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, nem változott a helyzet, a gombák pollen szintje van még mindig magas tartományban, a csalánfélék pollen koncentrációja pedig maradt a közepes tartományban, tüneteket azért a növények okoznak, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. A tünetek enyhítése érdekében mossanak gyakrabban hajat, ezt mondják a hozzáértők. Most zenél nekünk a Destiny's Child, és szól tőlük a Survivor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Fókuszban megint a sport, mert miért ne, kedves dunaújvárosi hallgatók, újabb fiatal játékos leigazolásáról tudott beszámolni. A dunaújvárosi Acélbikák jégkorong együttese, mivel a DAB csapatában folytatja pályafutását, Barabás Benjamin is. A 22 éves, szélsőként és centerként is bevethető, kettős állampolgársággal bíró csatár, a romániai Csíkkarcs falva szülöttje. Utánpótlás éveit a Felcsíkeskánál töltötte, és 2021-től már a magyar bajnoki rendszerbe is bekapcsolódott, miután a Székely Jégkorong Akadémia tagjaként bemutatkozott a magyar U18-as bajnokságban, viszont eközben a Csíkszereda U18-as csapatával a romániai pontvadászatban is szerepet kapott. Karrierjével kapcsolatban találnak további információkat a dunaujvaros.com hírportálon. Morcsiba felvételét játszom a folytatásban, ez az a dal, amelynek a címe tulajdonképpen egy közmondás, a Rome wasn't built in a day, ez szól most a besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, már megint az útcsó közös felvonásunk kezdetéhez érünk lassan-lassan, így pénteken, kedves dunói városi hallgatók. Az én nevem Olek Csongor, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mutatok egy dalt, mégpedig azt, amivel indul a következő óra. Ez Dante Thomastól a Miss California.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek.
6: 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi, kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint rákosrendező környékét ellenőrzik, mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartókábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta. Több mint 560 embert kellett kilakoltatni. A lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincs általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben.
5: Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Hulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő.
6: Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton áttúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek.
5: Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható általában kevés gomoly és fátyol felhővel, estig csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. A Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a déli, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A hőmérséklet délután 31 és 36 fok között valószínű.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
7: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Egy régi titok kerülhet most napvilágra Dunaújvárosban, de ehhez a múlt emlékei is kellenek. A kőkereszt felújítása közben egy eltűntnek hit felirat nyomait próbálják megfejteni. Dunaújváros önkormányzat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy megkezdődött az Öreghegyen álló 1856-ban felállított kőkereszt felújítása. A több mint másfél évszázados helyi érték restaurálását Káldi Rihárd restaurátor szobrász végzi, hogy az emlék ismét méltó állapotban fogadhassa a látogatókat. Az önkormányzat célja, hogy a kőkeresztet a lehető legeredetibb állapotában állítsák helyre, ebben kérnek segítséget a lakosságtól, információk a feol.hu-n. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig, minden jegytípusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Fejérvár megyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegszik. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: A 93 egy Best FM-en. Üdvözlöm a hallgatókat a Dunaújvárosból és a környékről. Már csak a következő órát töltjük együtt, viszont bekészítettem a nagy kedvenceket ismét. A 90-es évekből és a 2000-es évekből. Indítja az órát most Dante Thomas, és ismerős ez a slágere is, imádjuk. A címe Miss California.
4: 93 egy Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekednek elég sokan, a többiekre sem árt figyelni, kedves dunaújvárosi autósok, jó utat és balesetmentes kilométereket kívánok. A 6-oson még munkálatokra kell készülni Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. A 76-os 77-es kilométernél aktuális az útszűkület, és igen, az 51-esen végzik még a közműépítési munkálatokat Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton, a 72-es és a 76-os kilométer között. Érem jelezzék, ha akad egyéb info, 30-as 74-74 777. Évek óta ez a telefonszámunk. Zenél most az Ace of Base, és egy korábbi slágerük pörög, ez a Life is a Flower.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, és mint tudjuk, a legtöbben javában zajlik a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet környezetében az a fejlesztés, amelynek eredményeként 69 új parkolóhellyel bővül a kórház környéke. Pintér Tamás polgármester is járt a napokban a munkálatok helyszínén, és kiemelte, hogy régi városi igény valósul meg, amely jelentősen könnyíti majd a betegek, a hozzátartozók és az intézmény dolgozóinak mindennapjait. Hozzátette, hogy a városban folyamatosan napirenden van a parkolási helyzet javítása, ugyanakkor a lehetőségeket jelentősen meghatározzák az önkormányzat anyagi keretei is. Természetes igény a városlakók részéről, hogy minél közelebb szeretnének parkolni az úti céljukhoz, ugyanakkor látni kell azt is, hogy a fejlesztésekhez szükséges forrásokat elő kell teremteni. Dunaújváros különleges helyzetben van, hiszen a megyei jogú városok között is egyedülálló módon továbbra is ingyenes parkolást biztosítanak. A részleteket a munkálatokról és fotókat is a dunaújváros.com hírportálon találnak. Egy hazai csapat zenél most nekünk, a Compact Disco, és szól a Feel the Rain.

93.1 West FM, a legjobb zenék, ide is értünk, így péntek késő délután a mai búcsúdalomhoz, kedves dunói városi hallgatók, Robbie Williams zenél nekünk, és különféle reklámokból is ismerős ez a dal, a címe Let Me Entertain You. Köszönöm szépen a mai közreműködést és a figyelmet is mindenkinek, hétvégén is találkozunk, ha velünk tartanak. Holnap szombaton délután 3-tól hozom majd a kedvenceket, szokás szerint a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jól halad a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház környezetében épülő új parkoló kialakítása. A Kossuth Lajos utcában jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák, amelyeknek köszönhetően összesen 69 új parkolóhely létesül a kórház közelében. A fejlesztés célja, hogy enyhítse a régóta fennálló parkolási nehézségeket, és megkönnyítse a betegek, a hozzátartozók, valamint az egészségügyi dolgozók mindennapi közlekedését. A beruházás a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Dunaújváros a projektre 110 millió forint támogatást nyert, amelyhez az önkormányzat 20 millió forintos önrészt biztosít, írja a Duna Online. Ideglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig. Minden jegy típusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Fejér megyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A szavazatokat innen Fejér vármegyéből is július 31-e éjfélig várják. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamosenergia szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Holnap nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat zápolt zivatart, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 16 és 23, délután 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Drónokat is bevet a MÁVA tragédiánk megelőzéséért. Nem fogynak a csoki nyulak, bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁVA vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már három tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
3: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áramütés legyen, elég egy-két méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
2: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogy vármegyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
4: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Nácsi Flexában a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb? Egy óra erejéig, szóval hip-hop és R&B ma is a menő, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én Whiteboy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Nácsi.

jó 20 évet azért kellett rá várni, de végül mindketten eljutottak Magyarországra. Tavaly volt a Sziget egyik headlinere Nelly Furtado, idén pedig már egy fesztivál fellépésen túl is van Tim Balant. Talán egyszer majd az is megadatik, hogy ők együtt így egyszerre a színpadon nyomják el a Promiscuous.

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slimfit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: Baby, we gon' shine, and you know
1: a Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
2: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
3: Egészen pontosan ez a Night Shift extra. Minden pénteken, 6 rezidens 7 napra, sehogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki, ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensük, és persze hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Fokozott óvatosság a kánikula miatt. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Fokozott óvatosságra kéri a rendőrség az autósokat a nyári hőség és a hirtelen érkező zivatarok miatt. A változékony időjárás és a megnövekedett nyári forgalom nagyobb figyelmet igényel a közlekedőktől. A Fejér vármegyei rendőrség közlekedésbiztonsági összesítése szerint a 28. héten 478 gyorshajtót mértek be a vármegyében, emellett 32 esetben az előzés és az elsőbségadás szabályainak megszegése miatt intézkedtek, 79-en nem használták a biztonsági övet, 15 járművezetőnél pedig pozitív értéket jelzett az alkoholszonda. A rendőrség hangsúlyozza, a szabályok betartásával a legtöbb baleset megelőzhető, a legfontosabb cél az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, írja a Duna Online. Ideiglenesen egy fontos szolgáltatás nélkül működik a Dunaújvárosi élményfürdő, miután meghibásodott az egyik legnagyobb medence vezérlő rendszere. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a javítás már folyamatban van, a vendégeket pedig jelentős kedvezménnyel kompenzálják. A tájékoztatás szerint az élménymedence várhatóan a jövő hét elején ismét a vendégek rendelkezésére állhat. Mivel a fürdő egyik legnagyobb medencéje átmenetileg nem használható, az üzemeltető kompenzálja a látogatókat az élménymedence újranyitásáig. Minden jegy típusra további 50%-os kedvezményt biztosítanak, részletek a feol.hu-n. Újabb fordulat történt a dunaújvárosi rablás ügyében. A bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint egy nyitva hagyott autóból lopott, majd a zsákmány megtartása érdekében erőszakot alkalmazott a tulajdonossal szemben. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a döntést azzal indokolta, hogy a gyanúsított büntetett előéletű korábban többször is elítélték vagyon elleni bűncselekmények miatt, hajléktalan életmódot folytat, nincs munkahelye, és rendszeres jövedelemmel sem rendelkezik. Kibercsalókra figyelmeztet itt Fejér vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank, a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját a bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Híreink végén a várható időjárásról. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton, délután és este viszont több helyen kialakulhatnak újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területein is. A déli eszél nyugaton megélénkülhet, reggel 13 és 21 fok valószínű, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Csak fóliázva lehet dinnye szeleteket árulni. Elektronikus ügyintézés lehet jobb, ha megvárják a hétfőt. Végre a helyére került Szoboszlai Dominik. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció. Tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
5: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomonkövethetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, íz lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
4: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Mindenben megállapodott a Liverpool-lal Szoboszlai Dominik, a szerződés hosszabbítás szerint hosszú távú együttműködésre készülnek, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Érkezik az enyhülés, már is mondom, mire számíthatunk. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Megvan a sztori? Ez most jött velem szembe. Na. 26 év késéssel kapott Grammy-díjat az Eve.
7: Aztán, mire?
6: Hát azt hiszem, ő kapott ezért talán a Let Me Blow Your Mind-ért, ugye kapott, igen. Akkor jött be ez a kategória, hogy egy rapper, egy énekes, és akkor csináltak is a Grammy-nél egy ilyen kategóriát, hogy Best Rap Song Collaboration. És a Roots-nak az egyik dalában ő szerepel, de valamiért, valami adminisztrációs hiba miatt ő nem került fel a kreditbe, ugye?
7: Közé, igen.
6: És az a dal Grammy-díjat nyert.
7: Ja, és akkor most így pótoltad.
6: És így nem tudom, hogy miért kellett erre 26 évet várni, de hogy az idei Grammy-díj kihoztam, mondták, hogy ja, egyébként már neked van még egy Grammy-d 2000-ből, az tessék.
7: Nagyon kedves, jó
6: tessék. Úgyhogy most már a kettőszörös Grammy-díjas Eve érkezik Gwen Stefani-val. Köszönhetően Slim Fit Szabinak, mert ahogy mondtuk, a mai Night Shift Extra-ban hip-hopot és R&B-t pörgetünk.
7: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift.

0: a Night Shift a Best FM-en.
1: Hát ez egy picit időzavar vagy, Szabikám. Hát az ilyen óriási nagy fogadalmak, életmódváltás, az mindig évvége, január 1.
2: Na, hát pont ezért nem.
1: Na, meséljél!
2: Az az igazság, hogy öregszem, meglepő módon.
1: Ugyan már, régebb óta vagy fiatal, ezt úgy szokták mondani.
2: Így van. Szóval, hogy eldöntöttem, hogy életmódváltás.
1: Igen.
2: És kajával kezdem. Úgyhogy most pár napja még csak, de próbálom tartani magam. És csak zöldség, hús, no glutén, no cukor, és így próbálkozom, hogy hát, ha sikerül egy pár kilót elveszíteni.
1: Mennyi a cél?
2: Nincs cél. Tehát nem számokban van kifejezve a cél, inkább forma.
1: Ja, forma. Aha.
2: Forma meg közérzet, igen.
1: És már ezért, mert én pont múltkor az autószerelőm milyen látványos fogyáson ment keresztül, és akkor ő is mondta, hogy muszáj volt, ezért, stb. Mm-hmm. A munkát is túltolta, stb. De mondta, hogy ő az első napokban azt mondja, hogy bármelyik sárhányot meg tudta volna enni ott a műhelyben, mert az olyan éhes volt.
2: Ne, az a vicces, hogy nem vagyok éhes. Tehát, hogy ez a nagy meleg is lehet, hogy közrejátszik, és töredékét eszem annak, mármint mennyiség is, mint eddig. Megpróbálok olyan kajákat enni, ami így telít. Például van ez a kukorica kenyér.
1: Ja, igen.
2: Az a sárga, ropogós kenyér.
1: Ja, igen.
2: Nem mondjuk ki.
1: Igen, hogy net, a nylon kenyér.
2: Igen. Net kenyér. Igen, és tök jó, mert ott ugye 10 deka. Viszont megeszek belőle 5-öt vagy 6-ot, és eltelít. Aha. És utána nem vagyok éhes egy jó darabig. Tehát ilyenekkel próbálok kompenzálni.
1: És aztán mi lesz mellé a sport? Gondolom lesz valami?
2: Hát valami egyszer lesz, még nem tudom. Valamit kell...
1: Figyelj, a Lauerre beszéljél, ő is, mert ugye ez brutális fogyáson ment
2: keresztül. Igen, igen, igen.
1: De hogy nekem múltkor mondta, hát, hogy egy komplet embert ledobott magáról, ami 70 kilót fogyott. Én azt hittem, hogy ilyen 30-40, ami azért szintén azért megsüvelegedett.
2: Nem kevés, igen.
1: 70 kilót ledobott magáról.
2: Aztán.
1: Fuss, Krisz, fuss, ugye, mert meg egyfolytában nyomta maratonokat. Na, majd lehet, hogy majd nézze, te is egy jó vivicsitára van, az még nem is.
2: Nem tudom, de nem, futni nem fogok, ez biztos.
1: Azért annyira nem fogsz életmódot váltani.

0: Egy Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Mi volt most az apropója ennek a Jay-Z New York-i koncertnek? Csak semmi szülinap volt? Hogy mi volt az?
2: Lemaradtam.
1: Terrorist. Jó, van, akkor volt nagy izé New York-ban, talán a Madison Square. Nem. A Metz stadionban volt. Rihannát meghívta. Nyilván a Beyoncé. Tessék?
2: Alicia Keys-t gondolom.
1: De mindenki ott volt. Azt hittem tudod, hogy mondom, mint a új lemez, vagy csak szülinap.
2: Nem,
1: vagy...
2: most nagyon sokat dolgoztam, és teljesen kimaradt maximálisan a social media.
1: Na, de és akkor új mixek se kerültek fel a...
2: A Mixcloud oldalamra. Nem, ami Mixcloud.

0: Best FM-en.
1: És akkor most annyi munka lesz, hogy ma este is meló, és majd aztán majd a melóból jössz majd holnap vissza a rendes időben, amikor szoktál zenélni?
2: Meló most nem meló, hál' Istennek, úgyhogy most pihi, majd augusztusban től lesznek még történések.
1: Jó van. Tehát akkor holnap akkor megszokott helyen, megszokott időben, este hétkor számíthatunk rá.
2: Igen, kiszállok itt a hálózsákomból, visszatérülök, beállok ide a pult mögé, és nyomjuk.
1: Így fog történni. Jó van, Szabikám, köszönjük szépen, hát akkor nem búcsúzom, nagyon holnap úgyis találkozunk.
2: Így, ciao, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Eltűnik az ebadó, duplájára nő a levegő terhelési díj, a klíma is kigyulladhat, itt a figyelmeztetés, maszkot javasolnak a fesztiválozóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az ebadó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó. Törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi, korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen, mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ami a Depeche Mode-nak 15, az Seal-nek 4, és az Justin Timberlake-nek 1. Bár igaz, azt még NSYNC-es korában hozta. Hogy mi ez? Hát a magyarországi koncertek száma, ami persze Seal esetében majd hamarosan eggyel nőni fog. Mindhárman érkeznek a következő órában 8 és 9 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét illeti, úgyhogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokában. Érkezik a Cry Me a River, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Egy biztos, hogy Adamski, ami van, azt nem tudjuk. Seal megérkezik július 30-án Budapestre. Jön a Killer!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az

Best FM, a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: 3, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Embervédelmi drónokat vett be a MÁV, már szinte látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jégesőt, záporokat, zivatarokat hozhat az éjszaka.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
3: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogyvár megyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Akár kőkemény kanadai rocker vagy, akár kedves arcú szőke lánya a szomszédból, aki mélabús baladákat énekel gitárkicsérettel, néha nem árt kilépni a komfortzónából és mondjuk elmerészkedni az elektronikus tánczene világába. Brian Adamsnek és Dágyónak is bejött. Jön a One Step Too Far, és az óra legelején a Don't Give Up.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best FM, a legjobb zenék. Nem tudom, tehát jó volt ez most így két napig, hogy nem volt zápor, zivatar, meg hidegfront. Most miért kell visszatérni megint a szerdai állapotokhoz? Holnapra ezt ígérik a meteorológusok. Visszaesik a hőmérséklet 4 fokkal, de azért meg így 30 fok fölött maradunk. Ez nem probléma, viszont tényleg a közepesen felhőség és a

Best FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit popzenét. Nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Gyorshajtók és rollerek, érkeznek a vélemények, a dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap még marad a meleg, utána talán jön az enyhülés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
1: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Corgis pop balladájából az ezred forduló egyik legmeghatározóbb drum and bass himnuszát csinálta meg a Baby D. A Fate No More pedig egy picikét a saját arcára faragta a Commodores klasszikusát. Érkezik majd az I Need Your Lovin' és az Easy is a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, le sem tudnánk tagadni, hogy most már nyakig vagyunk a hétvégében. Hát az előző órában is itt volt Wakefield a Saturday Night-tal, Cuny Williams és Moni Love is egy picikét már a holnapról énekel, Michael Gray pedig úgy nagy általánosságban a hétvégét is teríti majd pár perc múlva. Érkezik a The Weeknd itt a Best of.

Best of a legjobb zenék. Megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől ezt mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richiehez, aki pedig elég öreg, az mind a kettejüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More és az Easy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma július 17-én van az Emojik világnapja. Arra még lenne tippem, hogy mondjuk a Desert Roast vagy a Top Shot, meg mondjuk a Just a Girl egyetlen emojival hogyan is kéne leírnom, de bajban lennék mondjuk a Real Slim Shady-vel, a The Boy Is Mine-nal vagy a Freestyler-rel. Jön a mai utolsó rejtevesztem.
1: Ez a Night Shift a Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best of a legjobb zenék Brightoni duóról van szó, úgyhogy lehet, hogy ők is most ott csápolnak Fatboy Slim bulián. Jön a Freemasons, és az Uninvited.

Rockfestivalen a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy ezt már most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták, turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt és a Just a Girl.

Best of a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek erre a hétre, úgyhogy indulhat a hétvége. Holnap természetesen 6-kor jövök megint, pont úgy, mint ma, majd Slimfit Szabival együtt nyomjuk a 120 percnyi mixet, mert ugye a mai Night Shift extrában a holnapot előre hoztuk mára, és akkor holnap is ma lesz, vagy nem mindegy. Szóval, hogy szombat lévén majd hip-hopot és R&B-t fogunk pörgetni 18 és 20 óra között, utána pedig Big Favi Tomi lesz a Night Shift házigazdája. Jön a Gorillaz, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.